FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ránk csönget a hajnal, miközben alszunk a fűben, zipőben. A sátradnál semmi nem várt át, valamivé tettük egymást.

Kısa Çaba.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesselyű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tolleszkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukás tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a Sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körösi Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Diáknaptárt adott át a kamara a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak, tovább emelik a visszatartott vízkészletet a Hortobágy-Berettyón. Orosházán tetten érték a széfet felfeszítő betolakodót, már is mondom a részleteket. Fali pályaorientációs diáknaptárt készített és adott át a Békés vármegyei kereskedelmi és iparkamara a pályaválasztás előtt álló 8-as diákoknak a Békés Csabai Kazinci Ferenc általános iskolában. A kiadvány nem csak a legfontosabb dátumokat és határidőket tartalmazza, hanem bemutatja a vármegye szakképző intézményeit is. A kamara szakképzési osztályvezetője Mészárosné Szabó Anna elmondta, a most átadott naptár egyfajta jelkép, sok hasznos információt nyújt 48 település 69 iskolájába. Összesen 2350 tanulóhoz jut el, de mint fogalmazott, a felelősségteljes döntést, a szülői bölcsességet és az átgondolt választást nem helyettesíti. Hangsúlyozta, hogy egy 14-15 éves fiatal még nem pályaérett, a mai világban az irányváltás teljesen megszokott. A kiadvány célja mégis az, hogy napra kész 2026-27-es tanévre vonatkozó adatok álljanak a továbbtanulók rendelkezésére. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott naptár tartalmazza a vármegyei szakképző intézmények elérhetőségét és a legfontosabb határidőket is. A Kazinci Ferenc általános iskola igazgatója Bújdosó Éva kiemelte, az intézmény régóta jó partnerségi kapcsolatot ápol az iparkamarával, és a mostani együttműködés is ennek az eredménye. Mint mondta, a végzős tanulók számára ez az első pályaválasztással kapcsolatos mozzanat a tanévben, és nagy öröm számukra, hogy a diákok részletes, alapos tájékoztatást kaptak az osztályvezetőtől arról, mi vár rájuk a következő hónapokban. A 8-os Hollerbach Barbara arról beszélt, szülei támogatásával már eldöntötte, hol szeretne tovább tanulni. A közgében működő rendészet és közszolgálat szokott tartja a legszimpatikusabbnak, és úgy véli, az intézmény erős idegen nyelv oktatása miatt ez optimális választás lesz számára. Hozzátett, hogy a döntést nagyban segítette az iskolai nyílt nap és az intézményben tartott pályaorientációs előadás. Mintegy két hetet töltött a világ egyik legtisztább és legkülönlegesebb országában egy Békés Csabai házaspár. Gyurko Dániel és Gyénagy Ágnes a közelmúltban Japánban jártak és élményeikről számoltak be. Elmondták, hogy 70 év felett úgy döntöttek, amíg elejük engedi, szeretnének eljutni egy igazán különleges, exotikus helyre. Több úti cél is felmerült, még Tibet is, végül azonban a távol-keleti ország mellett döntöttek. A 12 órás repülőút kisebb izgalmakat tartogatott, mivel a csoport jegyei különböző helyekre szóltak így, ahogy fogalmaztak, násztáncot jártak, amíg mindenki megtalálta a párját. Ettől az apró kellemetlenségtől eltekintve az út jól telt és kiváló ételeket is felszolgáltak. Tokióba érkezésük után figyelmeztették őket, hogy lehetőség szerint ne feküdjenek le, mert úgy nehezebben alkalmazkodnának a 8 órás időeltolódáshoz. Ennek megfelelően sétáltak egyet a városban és megnézték a császári palotát. Tokió utcái és épületei rendkívül változatosak, a 20-30 emeletes toronyházak mellett kétszintes ingatlanok is sorak. Az első benyomásuk különös volt, nem láttak melegítős, sportos öltözetű embereket, szinte mindenki öltönyben közlekedett. Az utcán nem cigarettáznak, és szemetesek sincsenek. A hulladékot mindenki hazaviszi, vagy a munkahelyén helyezi el. Felidézték, aki figyelte a labdarúgó világbajnokságot, láthatta, hogy a japán válogatott tagjai és szurkolói minden alkalommal összepokoltak maguk után, a stadionokban sem hagytak szemetet. Utána néztek annak is, miért nincsenek nyilvános kukák Japánban. A közbiztonsági okok 1995. március 20-ig nyúlnak vissza, amikor az Aum Shirinkó szekta tagjai szaringázt juttattak a tokiói metró több vonalára. A támadás 14 ember életét követelte, több mint 5500 utas megsérült. A gázműanyag zacskókban volt, amelyeket a földre helyeztek, majd esernyővel szúrták ki. A szemeteseket ezt követően szüntették meg. A házaspár szerint elképesztő, hogy mennyire figyelmezettek a japánok, a közterületek tiszták, a hulladékot pedig sehol sem látni.

0: A tartósan alacsony vízhozamok és a Tiszatóból a nagykunsági főcsatorna keleti ágán érkező vízmennyiség csökkenése miatt továbbra is kiemelt feladat a rendelkezésre álló vízkészletek megőrzése és hatékony felhasználása a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság számára. Ennek érdekében újabb lépésként tovább növelik a visszatartott vízkészletet a Hortobágy-Berettyóban. A Kövizik tájékoztatása szerint a Hortobágy-Berettyó árvízkapunál korábban 11 betétgerendát helyeztek el, amelyekkel mindegy 45 cm-rel emelték meg a vízszintet, jelentős vízmennyiséget tartva vissza a mederben. Az így felhalmozott készletből lehetőség nyílik a Békés-Szentandrási duzzasztó bögéjének vízpótlására. A következő időszakban újabb vízkészlet érkezésére számítanak. Szeptember közepétől a halastavi vízhasználók megkezdik az üzemszerű lecsapolásokat, amelyekből jelentős mennyiségű víz jut majd a Hortobágy-Berettyóba. Ezt a Tiszából jelenleg átvezetett rendkívül alacsony vízmennyiség mellett szeretnék minél nagyobb arányban visszatartani. Ennek érdekében egy 12. betétgerendát is behelyeztek az árvízkapunál, amellyel további 40 centivel emelik a vízszintet, biztosítva a többlet vízkészlet betározását. A visszatartott vízkészlet mellett folyamatosan figyelmet fordítanak az árvízkapunál megjelenő nagyobb mennyiségű uszadék eltávolítására is, hogy az ne akadályozza a víz szabad áramlását és a műtárgy biztonságos üzemeltetését. Sorozatos defekteket okoznak az apró tüskék, a kerékpár szervizek pedig alig győzik a rengeteg munkát. Terjed a királydínje, és emiatt egyre több bicikli út telik meg a növény tüskés termésével. A tok termés 5 részre esik szét, mindegyik 4 tüskét visel, és a formája miatt biztos, hogy az egyik mindig felfelé áll, ez okozza a sorozatos kerékpár defekteket. A közelmúltban több kerékpáros is jelezte a problémát Opauszki Zoltán jaminai önkormányzati képviselőnek, aki a Városgazdálkodási Kft. És a Magyar Közút Nonprofit ZRT bevonásával kezdeményezte a bicikli utak soron kívüli átvizsgálását és tisztítását. A Magyar Közút Békés vármegyében 139 kilométernyi kerékpárutat üzemeltet, főként külterületi szakaszokat és turisztikai útvonalakat. A közút kezelő közölte, fenntartási munkáik során nem tapasztalták a királydínje elszaporodását, ilyen jellegű problémát nem jeleztek feléjük, ezért külön intézkedést egyelőre nem terveznek. Hozzátették, hogy a növényzet kaszálását saját kivitelezésben és szerződött partnerekkel végzik, megrendelés esetén a burkolat seprését is elvégzik. Olyan eszközöket használnak, amelyek a levágott növényzetet maguk alatt darálják össze, nem szórják szét oldalirányban. A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. Tapasztalatai szerint a forgalmas utak melletti kerékpárutak fertőzöttek leginkább. A Szarvasi út, a Berényi út és a Békési úti szakaszokon fordul elő a legtöbb királydínje. A cég több mint 48 kilométernyi kerékpárút hálózatot kezel, és nem csak az utakat, hanem a környező zöld területeket is üzemelteti, ahol rendszeresen kaszálják a növényzetet. Betörés történt vasárnap éjjel Orosházán. A volt munkaadója pénzére pályázó férfit éppen akkor érték tetten, amikor a falba épített széfet próbáltak kinyitni. A riasztó megszólalt, de a betörő nem foglalkozott vele, a rendőrök pedig a hálószobában állították elő. A tulajdonos nem tartózkodott otthon, de a biztonsági kamerák felvételein hajnali 2 óra körül észlelte a mozgást, és a szomszédok is jelezték, hogy idegen van az épületben. Értesítette a rendőrséget, az orosházi rendőrkapitányság járőrei pedig a hálószobában találták meg a férfit. Szerszámok hevertek körülötte, ezekkel próbálta felfeszíteni a falban lévő széfet, amikor tetten érték. A betörőt előállították és kihallgatták. Elmondta, hogy átmászott a kerítésen, majd a nyitott hátsó ajtón jutott be a házba. 2 zárt ajtót felfeszített, ezután kezdett a széffel foglalkozni. A műhelyből flexet és más szerszámokat vitt magával, hogy kinyissa az értéktárolót, amelyben több millió forint volt. A riasztó hangját figyelmen kívül hagyta, folytatta a műveletet, ám a rendőrök rövid időn belül megérkeztek. A bilincs a helyszínen a férfinak lopásbüntet kísérlete miatt kell felelnie, közölték a hatóságok.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiye Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénes házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani? Vagy megtartani. Hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak. Tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel, vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi azért házként ez még működhet.
3: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye a Damjanics utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza, ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjén, egy oszlopot legalább meghagytak, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, és beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már rég

0: Mire észben tartotok, nyilván tartotok. Ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a fa szerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket, magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek, mert azért tudták, hogyha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk, nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így pedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink a zászlónk színéül, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halványkék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

Ez a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Ne feledkezzünk meg a mai névnaposokról, a Teodórákat köszöntsük mindenképpen. Jó reggelt és boldog névnapot nekik, no meg persze mindenkinek. Szép reggelt kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól, és itt van a mai nap indító tippünk is. Sokszor járhat már a fejünkbe egy szabad nap, vagy éppen a hétvége, de azért marad még néhány elintézni való előttük. Hogyha tehetjük, a nap végén szálljunk pár percet arra, hogy rendbe tegyük, amit lehet is, írjuk fel, mi marad akár a következő munkanapra, így nem kell egész hétvégén vagy a szabadságunk alatt azon gondolkodni, hogy mit felejtettünk el, és már tényleg kezdhetjük úgy a pihenést, hogy nincs a fejünkben egy félbehagyott munkanap. Egyébként nagyon nehéz ezt megtenni, de érdemes rá törekedni. Ez volt a mai nap indító tipp, jó reggelt! Okay.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor, és hoztam ismételten magammal a ma születettek információit. Például Moby amerikai zenész és producer 1965-ben született ezen a napon. Harry Connick Jr. pedig az amerikai énekes és zongorista 67-ben látott napvilágot, illetve Kygo népszerű norvég DJ producer is ma született 91-ben. Most vissza a dologhoz.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt, kellemes ébredezést. A következő órára is készültem, sok hasznos infóval, no meg a jó zenék is itt vannak velünk. Nem sokára elkalandozunk majd egy izgalmas hazai helyre, ahogy szoktunk, rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A jövő évi költségvetéssel megkezdik a bérrendezést a szociális ágazatban a rendőröknél és a katonáknál, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. A kormányfő kiemelte, hogy felülvizsgálják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, bevezetik a vagyonadót, ősszel átalakítják a végrehajtási rendszert, az élelmiszerek áfáját pedig 5%-ra csökkentik. A megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes rendszer átalakítását vetítette előre Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök ócska kifizetőhelyeknek és közpénz ATM-eknek nevezte a testületeket. Kiemelte, a túlárazott működés és a költségtérítések megvágásával 10 milliárdos források szabadulnak fel. Ezt a pénzt közvetlenül a vidéki fejlesztésekre fordítják. A kormány célja a helyi közösségek megerősítése és a fiatalok megtartása. A Szent István vidékfejlesztési program keretében 2027. augusztusáig több mint 2100 települést és 1,8 millió embert támogatnak. A magyarok legnépszerűbb külföldi úti célja Egyiptom, Törökország és Görögország a szervezett utazások terén. A Közel-Keleten kirobbant válságot követő átmeneti megtorpanás után a foglalások száma már a felülmúlta a tavalyi adatokat. Az elemzésből az is kiderül, hogy a régiós országok közül a magyar családok költik a legtöbbet nyaralásra, az átlagos foglalási érték eléri az 1,2 millió forintot. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött a parlament, és megválasztotta Bájár Juditot a grémium elnökévé. A közszolgálatiság függetlenségének védelmére létrehozott fórumban szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakemberek kerültek be. Az újonnan megválasztott tagok és az elnök a voksolást követően letették az esküt. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor folytatódik. Nagyon boldog névnapot a Teodóráknak. Őket Isten éltessén, pedig ebben az órában is készültem sok jó zenével, ami beindítja a reggelt.

0: róla.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Dramatológia. Gyula.
3: Dramatológia. Gyula.
2: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
4: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
5: És még egy.
4: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták kisöprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk, Békés Csaba Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza.
6: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
0: Minek az?
7: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
8: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben.
9: Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
10: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
11: Szeptember 10-e és 12-e között a kőbányai fél literes dobozos multipak 990 forint, az 1,75 literes Coca-Cola 529 forint, és az 1 literes UHT tej csak 159 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
12: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
13: Internetix.
12: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
13: Internetix.
12: Díjmentes bekötés.
13: Internetix.
12: Legmodernebb optikai hálózat.
13: Internetix.
12: Megbízható, elérhető, korlátlan.
13: Internetix.
12: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
13: Internetix.
12: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
14: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Ma is elkalandozunk egy a magyarországi helyszínre, Magyomahendrőt környékére utazunk, ahol három folyó találkozása teszi különlegessé a tájat. A hármas körös nevesen véletlen, a sebes körös itt csatlakozik a kettős köröshöz, amely korábban a fehér és a fekete körös találkozásából alakult ki. Innen már együtt folytatják az útjukat a Tisza felé. Ez az egyik olyan táj Békésben, ahol egy térképre nézve is jól látszik, hogyan alakítják a folyók a környék életét. Ide látogattunk ma, most pedig vissza a dalokra. A tegnap!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Programajánlót támogatta Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a zivatarokat 60, néhol a 80 km/h meghaladó széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Képzeljék, a Kordval partjainál kihelyezett víz alatt érzékelők egy ritka eseményt rögzítettek nemrég. A friss hírek szerint két közönséges delfinszerű tengeri emlős, úgynevezett barna delfin egy halászháló körül úszott, amikor egyikük belegabolyodott. A kutatók a mozgásukat és a hangjaikat is rögzítették, így azt is megfigyelhették, hogyan reagált a másik állat a veszélyes helyzetre. A felvételek azért is különlegesek, mert nagyon ritkán lehet ilyen esemény természetes környezetben ennyire részletesen megfigyelni, azért reméljük az állatoknak rendben minden. Stegvédik vissza ismét a dalokra, jó reggelt kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés akadályozhatja a közlekedést, Kevermesen pedig a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió.
3: 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A D-vitamin az egyik legfontosabb vitaminunk, mégis rengetegen szenvednek hiányában, főleg az őszi-téli hónapokban. A legismertebb szerepe, hogy segíti a kálcium felszívódását, vagyis kulcsfontosságú a csontok és a fogak egészségéhez. De a D-vitamin ennél sokkal többet tud, támogatja az immunrendszer működését, hatással lehet az izom működésre és egyes kutatások szerint a hangulatunkra, energiaszintünkre is. A szervezetünk napfény hatására képes előállítani, viszont ha keveset vagyunk napon, könnyen kialakulhat a hiánya. A D-vitamin pótlásáról érdemes orvossal vagy gyógyszerrel egyeztetni, különösen akkor, hogyha valaki gyakran fáradt, izomgyengeséget tapasztal, vagy sokat betegeskedik. A lényeg, a D-vitamin nem csodaszer, de egy kis odafigyeléssel rengeteget tehetünk vele a mindennapi egészségünkért.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: Itt a Csaba Rádió, a reggeli információs magazin műsorral. Ennek a végéhez értünk most így. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ma is ezt a két órát. Holnap reggel is jelentkezem, ugyanígy további jó rádiózást kívánok és eredményes napot.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Magyar Péter bejelentette, hogy elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A kezdeményezés lényege, hogy 10 településenként egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keret nyílik meg, amelynek felhasználásáról helyben a kormánnyal együttműködve dönthetnek az érintettek. A program első körben 100 településen és mintegy 100 000 ember bevonásával indul el, Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszter irányításával. A miniszterelnök kiemelte, a helyi igényekre épülő fejlesztési terv a tervek szerint a megyei önkormányzatok megszüntetéséből származó források átcsoportosításával is kiegészül. A nyugdíjas házakat üzemeltető vállalkozások általános szerződési feltételeit vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A hatósági ellenőrzések célja annak kiszűrése, hogy a dokumentumok tartalmaznak-e az idősekre nézve indokolatlanul hátrányos vagy egyoldalú kikötéseket. A szakemberek kiemelten figyelik a díjmódosítások, a felelősségkizárások, valamint a szerződésbontás és a kiköltözés feltételeit, garantálva az idős emberek védelmét és a kiszámítható lakhatási körülményeket. Hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a miniszterelnökség, a megszűnt szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költségei miatt. A vizsgálatok szerint a hivatal a működése alatt több mint 3 milliárd 670 millió forintot, költségvetésének több mint negyedét fordított a kommunikációra és rendezvényekre. A miniszterelnökség kiemelte, a túlárazott külső megbízások ellenére a hivatal saját havi 10 milliós nagyságrendű költségvetéssel működő közkapcsolati igazgatósággal és sajtóirodával is rendelkezett. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
5: Egy biztos, mi maradunk.
4: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
5: Ne válts csatornát! Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási TV és monitor raktár kisöprés a Vídia udvarban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. A Vídiából vidd haza!
6: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet!
7: Minek az?
8: Wellness jacuzzi vásár Liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
9: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
10: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
11: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
12: Reklámot hallottak.

0: kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió. Áj!
3: Fancy!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Közműépítés van Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál és Kevermesen a Batonyai úton. Ezeken a helyszíneken útszűkületre is lehet számítani. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember,

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Szeptember 10-e és 12-e között a kőbányai fél literes dobozos multipak 990 forint, az 1,75 literes Coca-Cola 529 forint és az 1 literes UHT tej csak 159 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
5: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet!
6: Minek az?
4: Wellness Jacuzzi vásár Liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
7: Kaszkádá, Velhello, LL Junior, Neoton.
8: Egy hely, egy hétvége és a belépő
7: ingyenes.
8: Szeptember 11-től 13-ig 35. Makói Hagyma Fesztivál.
7: Koncertek, ízek, család, buli, Makó, Széchenyi tér.
8: Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál, összehangol minket.
9: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
10: Dramatológia. Gyula. Dramatológia. Gyula. Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
11: Reklámot hallottak.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, zápor, nagy eséllyel előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
4: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
3: Mégis megyek kedvenc rádiója.
5: Tell you how to win, then don't game.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb. I know you say you know me well, but

0: és Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. szeptember 11-e péntek délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Új nevelőszülők adhatnak otthont gyermekeknek Békésben. 40 éve indult el a felsőoktatás Békés Csabán. Gyulai nevelésű játékos debütált az NB1-ben. 8 új nevelőszülői család csatlakozik hamarosan a gyermekvédelmi gondoskodás rendszeréhez Békésben. A lendő nevelőszülők kedden a Békés Csabai Tessedik utcai intézményben ünnepies keretek között vehették át tanúsítványaikat. A rendezvényen a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató és az Ágot alapítvány képviselői köszöntötték a résztvevőket. András Katalin, a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató intézmény vezető helyettes arról beszélt, hogy a nevelőszülői hivatás komoly elköteleződést igényel, ugyanakkor fontos és értékteremtő feladat. A képzés 60 órából állt, ennek első része egy döntés előkészítő tréning volt, amelyen a jelentkezők megismerhették a hivatás szépségeit, valamint az azzal járó nehézségeket és kihívásokat. A továbbra is elkötelezett jelentkezők ezt követően egy 32 órás felkészítő tanfolyamon vettek részt, ahol egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai és jogi alapismereteket sajátítottak el. Az EGOT alapítvány közreműködésével a résztvevők a KASPEM rendszer szemléletmódjával is megismerkedtek. A képzés célja az volt, hogy a természetes gyermekszeretet és segítő szándék mellett megfelelő szakmai tudással is felvértezzék a lendő nevelőszülőket. András Katalin kiemelt, hogy elsősorban nyitott szívű, segítőkész emberekre van szükség, akik képesek elfogadni és szeretni a nehéz sorsú gyermekeket. Emellett fontos a rugalmasság, az együttműködési készség és a jó konfliktuskezelés is, mivel a családjukból kiemelt gyermekek gyakran veszteségekkel és traumákkal érkeznek az új környezetbe. Magyarországon jelenleg közel 23 ezer gyermek nevelkedik állami gondoskodásban. Közülük sokan továbbra is olyan családra várnak, amely szeretettel, türelemmel és biztonsággal fogadja őket. A Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató ezért országszerte keresi azokat, akik vállalnák ezt a felelősségteljes hivatást. A mostani békési csoport számára a tanúsítvány átvételével még nem ért véget a folyamat. A szolgáltatói nyilvántartásba vétel és az engedélyezési eljárás után fogadhatnak majd gyermekeket otthonukban. A szükséges folyamat már előkészítés alatt áll, így a lendő nevelő szülők hamarosan megkezdhetik hivatásukat. 40 évvel ezelőtt, 1986. szeptember 8-án tartották az első tanévnyitó ünnepséget az akkori tanítóképzőben Békés Csabán. A Gál Ferenc Egyetem a kerek évfordulót az egész oktatás évben programokkal ünnepli. A rendezvények a 4 évtized múltját, a jelen eredményeit és a jövő lehetőségeit is bemutatják. Az elmúlt 40 évben az intézmény 11 különböző nevet viselt, a felsőoktatás megszüntetése azonban egyszer sem került napirendre. Az egyetem képviselői szerint egy nagyobb városnak és megyeszékhelynek fontos, hogy felsőoktatási intézménnyel rendelkezzen. Ezt a jelenlegi adatok is alátámasztják, népszerűek az egyetem képzései, és ebben a tanévben új szak is indult. Dr. Árpási Zoltán, a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karának dékánya szerint a 4 évtized számos tanulsággal szolgált, de egy dolog egyértelmű. Békés Csabán szükség van felsőoktatási intézményre. A jubileumi programsorozattal a jelenleg és a korábbi hallgatókat egyaránt szeretnék megszólítani. A dékán kiemelte, hogy a korabeli források és újságcikkek alapján a felsőoktatás elindulása 40 évvel ezelőtt jelentős esemény volt a város életében. Úgy fogalmazott, büszkék lehetnek az elődökre, akik fontos örökséget hagytak rájuk, amelyet a jelenlegi generációnak meg kell őriznie és tovább kell adni a jövő nemzedékének. A jubileumi év programjait az egyetem könyvtárában ismertették. A tervek között szerepel alumni piknik és bár, valamint egy multidéző konferencia is. Emellett Én is ide jártam címmel új sorozat indul, amelynek keretében korábbi hallgatókat hívnak meg, hogy megosszák az intézményben töltött éveikhez kapcsolódó emlékeiket és élményeiket.

0: Győztes mérkőzésen mutatkozott be a magyar élvonalban a Grosics Labdarúgó Akadémia egykori játékosa Egri Imre. A támadó kezdőként kapott lehetőséget a debreceni VSC-ben, a Paks elleni idegenbeli bajnokin, amelyet a hajdúsági csapat 4-2-re nyert meg. Egri Imre 68 percet töltött a pályán. A gyulai utánpótlás nevelő klub egykori játékosa büszke arra, hogy Gyuláról vezetett az útja az NB1-be. A futballal a kétsopronyi Rákóczi Esa csapatában ismerkedett meg, majd 2018-ban került a Grosics Akadémiára. A debreceni VSC-hez a 2021-22-es szezonban csatlakozott, miközben az MLS adatbankja szerint több idényen keresztül a Békés Csabai Atletico csapatában is szerepelt. A korosztályos válogatott támadó 2024-ben kapott profi szerződést a debreceni VSC-nél. A klubbal kötött kooperációs szerződés keretében a tavasszal az NB2-es karcagi Esa csapatában is futballozott. Egri Imrével a Grosics Labdarúgó Akadémia hivatalos közösségi oldalán készült interjúban a pályafutásának korábbi állomásairól is beszéltek. Felidézte, hogy fiatalabb korában fizikálisan kisebb volt társainál, ezért nehéz, ugyanakkor izgalmas feladatnak élte meg, amikor idősebbek ellen kellett játszania. Elmondása szerint a futball szeretet azóta sem változott, továbbra is örömmel sportol. A Grosics Akadémián eltöltött évekről úgy nyilatkozott, hogy ott indult el a labdarúgó pályafutása, és az intézmény nagyszerű alapokat, odafigyelést, törődést és támogatást adott számára. Az akadémián szerzett tapasztalatokra ma is szívesen emlékszik vissza. Szerda reggeltől több szakrendelés ismét a megszokott helyén működik az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet Könd utcai szakrendelőiben. Az intézményben a PVC burkolat cseréjének negyedik üteme a befejezéséhez közeledik. A munkálatok után már visszaköltözött a diabetológia, a reumatológia, az ortopédia, az onkológia és az endokrinológia szakrendelés, valamint a háziorvosi rendelés is. Az érintett folyosón elkészült a csiszolás és az ajzat kiegyenlítés, a végleges PVC burkolat leragasztását pedig a kivitelező a rendelések utáni időszakban a betegellátás zavartalansága mellett végzi el. Ennek megfelelően 2026. szeptember 9-től szerdától az érintett szakrendelések ismét az eredeti helyükön fogadják a betegeket. A májusi orosházi bornapok után szeptemberben ismét a boroké lesz a főszerep orosházán. Szeptember 11-én és 12-én rendezik meg az orosházi borpikniket, amelyen ezúttal is 9 borászat mutatkozik be. A kiállítók között egri, szekszárdi és aradi borászatok is lesznek. A szervezők a korábbi rendezvény kedvező fogadtatása miatt döntöttek úgy, hogy ismét megtartják a kétnapos eseményt. A program a borok mellett gasztronómiai és kulturális kínálattal is készül. Fellép az orosházi fúvószenekar, lesz akusztikus zene és mulatos műsor, később pedig DJ gondoskodnak a zenéről. A rendezvényhez ezúttal is készülnek fesztiválpoharak. A logóval ellátott alapváltozat 3 színben lesz elérhető, emellett egy limitált pohár is készül, amelyen orosház egyik ismert jelképe, a liba látható. Az orosházi borpiknik ma kezdődött, és holnap is folytatódik. A szervezők szerint a cél, hogy a látogatók kötetlen környezetben ismerkedhessenek meg a különböző borászatok kínálatával. A kétnapos program során a gasztronómia és a zene is fontos szerepet kap. Az esemény mindkét napon ingyenesen látogatható. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Hallod ezt? Most esetleg egy tévéjára.
3: És még egy.
2: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták kisöprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk, Békés Csaba Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza. Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Jaj, kedves kém, beállt a hátam, hozd a krémet.
5: Minek az?
6: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
7: Dramatológia, Gyula. Dramatológia, Gyula. Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
8: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben.
9: Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
10: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellness Jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Ne válts csatornát! Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási TV és monitor raktár kisöprés a Vídia udvarban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. A Vídiából vidd haza!
8: Hé, szeptemberben még nem ért véget a fesztivál szezon.
9: Szeptember 11-től 13-ig újra Makói Hagyma Fesztivál.
8: És idén tényleg nagyot szól.
9: Cascada, Well Hello, LL Junior, Neoton Familia sztárjai, Children of Distance, Szarka Tamás és zenekara.
8: Három nap zene, gasztronómia, hagymás ízek, vásári forgatag, családi programok és buli.
9: Makó szívében, a Széchenyi téren.
8: És tudod, mi benne a legjobb?
9: Ingyenes. 35. Makói Hagyma Fesztivál. Szeptember 11-13.
8: Hívd a családot, hívd a barátokat. Szeptemberben Makón találkozunk. Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál. Összehangol minket.
10: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
11: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes rendszer átalakítását vetítette előre Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök ócska kifizetőhelyeknek és közpénz ATM-eknek nevezte a testületeket. Kiemelte, a túlárazott működés és a költségtérítések megvágásával 10 milliárdos források szabadulnak fel. Ezt a pénzt közvetlenül a vidéki fejlesztésekre fordítják. A kormány célja a helyi közösségek megerősítése és a fiatalok megtartása. A Szent István vidékfejlesztési program keretében 2027. augusztusáig több mint 2100 települést és 1,8 millió embert támogatnak. Magyar Péter bejelentette, hogy elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A kezdeményezés lényege, hogy 10 településenként egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keretében.

0: irányításával indul el, Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszter irányításával. A miniszterelnök kiemelte, a helyi igényekre épülő fejlesztési terv, a tervek szerint a megyei önkormányzatok megszüntetéséből származó források átcsoportosításával is kiegészül. A nyugdíjas házakat üzemeltető vállalkozások általános szerződési feltételeit vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A hatósági ellenőrzések célja annak kiszűrése, hogy a dokumentumok tartalmaznak-e az idősekre nézve indokolatlanul hátrányos vagy egyoldalú kikötéseket. A szakemberek kiemelten figyelik a díjmódosítások, a felelősségkizárások, valamint a szerződésbontás és a kiköltözés feltételeit, garantálva az idős emberek védelmét és a kiszámítható lakhatási körülményeket. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Soha rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
5: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
6: A 14. Vihar Sarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben.
7: Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
8: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben. Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
9: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor, és vele együtt a kívánság műsor is elrajtól. Rádiózunk együtt, hozom az üzeneteket és a jó zenéket.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, és itt egy üzenet is a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, nagyon boldog 21. születésnapot kívánunk a nagylányomnak, Anettnak, anya és Dávid aláírással futott ez be. Hát akkor nagyon boldog születésnapot kívánunk mi is a most érkező dallal.
2: Que lo que estamos rulando y empezó el verano, fuego.

0: Csoma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csoba Rádió.
2: Ez a Csoba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig ez a kívánságműsor. A mai névnaposokról se feledkezzünk el. Búcsúzom egy zenével a kívánságműsorból, viszont rájuk még gondoljunk a Teodóráknak és a Károlyoknak nagyon boldog névnapot. Én pedig itt vagyok önnel a folytatásban, és csak a kívánságműsor ér véget a most érkező dalokkal.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. 9-11, igen, híres nap a maga nevében sajnos. Mindannyian ismerjük 9-11 vagy 0-9-11 vagy szeptember 11 történetét. 2001-ben ezen a napon történt, hogy támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New Yorki World Trade Center, azóta világszerte a mai napot ennek az emléknapjának áldozzák. Én pedig a következő órában is

Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Folytatódik a műsor sok jó zenével, rádiózzunk együtt. Szép napot kívánok!

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
5: És még egyé.
4: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták kisöprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk, Békés Csaba, Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza. Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A következő napokban is érdemes lesz felöltözni jobban hajnalonta, vagy reggelente, ha indulunk dolgozni. 15-17 fokokat mérhetünk az előrejelzés szerint. Készüljön így, én pedig bekészítettem a következő dalunkat.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában. A délutáni zenés információs magazin műsor ér most a végéhez. Én köszönöm a figyelmét, és további szép napot kívánok, minden jót!

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Ez a Csaba 88.9, én Debreceni Ilona vagyok. Egy igazán kellemes szeptemberi délutánon. A pihentető alvásról, a szőlőről és egy irodalmi programról beszélek többek között. Közben pedig örülök, hogy együtt hallgatjuk a legjobb dalokat. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Dramatológia. Gyula.
6: Dramatológia. Gyula.
5: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
7: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
8: Jaj, kedves kim, beállt a hátam, hozd a krémet.
9: Minek az?
10: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
11: Ne válts csatornát! Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási tévé és monitor rakták kisöprés a Vídia udvarban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. A Vídiából vidd haza!
12: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban! Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
13: Kaszkádá, Well Hello, LL Junior, Neoton.
14: Egy hely, egy hétvége,
15: és a belépő
13: ingyenes.
14: Szeptember 11-től 13-ig 35. Makói Hagyma Fesztivál.
13: Koncertek, ízek, család, buli, Makó, Széchenyi tér.
14: Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál, összehangol minket.
16: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
17: Reklámot hallottak.

0: Feledés.
1: FM 89, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

kedvencek még pedig a legjobb válogatásban szeptember 11-én. A tragikus történelmi események és hivatalos emléknapok mellett léteznek nem hivatalos, szórakoztató, furcsa világnapok is. Ezek közül hoztam most egyet, ma van a Nemzetközi Felhőcsodáló Nap. Ez a nap arra emlékeztet minket, hogy a mindennapi rohanásban érdemes megállni egy pillanatra, és gyönyörködni a felettünk elterülő, folyamatosan változó égi galériában. Az ötlet gazda egy brit író és dizájner. Igazság szerint ő 2005. januárjában alapította meg a Felhőcsodálók Társaságát. Aztán rájött, hogy egyre több embert hoz lázba a felhők nézegetése, úgyhogy 2022 óta hivatalosan is létezik a felhőnézegető nap. Persze tudjuk, nem mindegy, hogy felettünk éppen jó idő felhők, vagy éppen esőt hozó felhők vannak, de akkor is érdemes az égre nézni. Hogyan lehet ünnepelni? Fotózzuk le mindazt, amit felettünk látunk, és elküldjük a társaságnak, így aztán létrejön egy hatalmas emlékfelhőatlasz. Azt is tudjuk, hogy az emberiség ősidők óta figyeli a természetet. Az első írásos emlékek Indiából származnak, időszámításunk előtt 3000-ből. Arisztotelész az ókorban írta meg Meteorológika című művét. A ma embere pedig miért nézi a felhőket? Mert szeretjük. Igazság szerint ez stresszcsökkentő módszer. A felhők mozgása lassú, így a szemünk és az agyunk is kénytelen átvenni ezt a ritmust. Így aztán csökken a pulzusunk, csökken a szorongás. Felhőnézegetés mellé is ajánlom magunkat.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Kellemes kikapcsolódást mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Ebben az órában az alvásról és annak minőségéről is szótejtünk egy világnap kapcsán. Munka mellé segítségül pedig a legjobb zenéket hozzuk. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben. Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Jaj, kedves kim, beállt a hátam, hozd a krémet!
3: Minek az?
4: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream viszérklinikán www.irsebész.info.
6: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
7: Hé, szeptemberben még nem ért véget a fesztivál szezon.
8: Szeptember 11-től 13-ig újra Makói Hagyma Fesztivál.
7: És idén tényleg nagyot szól.
8: Cascada, Fel Hello, LL Junior, Neoton Familia sztárjai, Children of Distance, Szarka Tamás és zenekara.
7: Három nap zene, gasztronómia, hagymás ízek, vásári forgatag, családi programok és buli.
8: Makó szívében, a Széchenyi téren.
7: És tudod, mi benne a legjobb?
8: Ingyenes! 35. Makói Hagyma Fesztivál. Szeptember 11-13.
7: Hívd a családot, hívd a barátokat. Szeptemberben Makón találkozunk. Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál. Összehangol minket.
9: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
10: Reklámot hallottak.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9-en. Bízom benne, hogy velünk vannak az ünnepeltek. Szeretettel köszöntjük azokat, akik a Teodóra vagy az Igor nevet viselik. E két név biztosan ünnepel a névnaptár szerint. A Teodóra görög-német eredetű név jelentése Isten ajándéka. Az Igor német-orosz eredetű jelentése oltalmazott. És szeretettel köszöntjük azokat is, akik szeptember 11-én születtek, egy napon Varró Danival, a költővel. Bár a költő műfordító 1977-ben született, mindenkinek Dani maradt. Talán a következő idézet magyarázat lesz majd arra, hogy miért. És ó, azoknak a szemeknek a barnasága, amitől az ember kapható lesz minden marhaságra. Hát bízom benne, hogy az ünnepeltek ma minden marhaságra kaphatók, és közben nagyon jól érzik majd magukat. Jó egészséget, sok boldogságot!

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Szép délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Szeptember 11-e van a Ki mint veti ágyát nap. Pontosan tudjuk, hogy az ágy, a matrac, a párnák, a paplan minősége nagyban befolyásolják az éjszakai pihenést. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy milyenek. Ám nem csak a matrac, a paplan és a párna tehet a jó alvásunkért, hanem mi magunk is. Egy aktív nappalt követően mélyebb, kipihentetőbb lesz az alvás. Ezt bizonyították. No nem brit kutatók, de mégiscsak kutatók. Szerintük egy sportos napot követően jobbat alszik az ember. És az sem mindegy, hogy hány fokban. Az optimális hőmérséklet 20 fok körül van. Körülöttünk a kedvencek, velük folytatjuk.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: A tegnap is a kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. A kedvencek között pedig kulturális program. Nemzetközi fesztivállal indul a Békés Csabai Jókai Színház új évada. A szeptember 10-e és 12-e között megrendezett háromnapos találkozón 6 versenyprodukció mutatkozik be. Szeptember 12-én este 8:30-tól a Néma lakodalom című darabot láthatjuk, amely az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Jókai Színház közös ősbemutatója. A történet 1953 tavaszán játszódik egy romániai faluban, ahol a lakosok izgatottan készülnek egy esküvőre, ám a felhőtlen öröm elmarad. A Néma lakodalommal kapcsolatos további információkat a jokaiszínház.hu weboldalon találjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Már szeptember közepétől Sát Mónika veszi át a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetését, aki belső vizsgálatokat és a közbizalom helyreállítását ígéri. A több mint két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező új elnök célja a szigorúan politikamentes adatalapú működés megteremtése és a múltbeli lehetséges visszaélések kivizsgálása. Sát Mónika emellett kiemelt feladatként tekint a szoros együttműködésre az új Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatallal a közvagyon hatékony védelme érdekében. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött a parlament és megválasztotta Bájár Juditot a grémium elnökévé. A közszolgálatiság függetlenségének védelmére létrehozott fórumban szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakemberek kerültek be. Az újonnan megválasztott tagok és az elnök a voksolást követően letették az esküt. Elérte a szezonális csúcspontját a parlagfű pollen szórása Magyarországon, így az allergiások számára az év legmegterhelőbb időszaka zajlik. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa elmondta, hogy a csúcs szezon ezen a héten még biztosan kitart, érdemi enyhülést pedig a hét közepén érkező hidegfront hozhat. A szakember felhívta a figyelmet a tünetenyhítő óvintézkedésekre, mint a gyakori hajmosás, a beltéri ruhaszárítás, a nedves takarítás és a gyógyszeres kezelés mielőbbi megkezdése. Az Egyensúly Intézet 2026-os településindexe szerint 2014 óta a magyar nagyvárosok közötti fejlettségi különbségek csökkentek, míg a kis települések esetében nőtt az egyenlőtlenség. A megye székhelyek élén továbbra is Székesfehérvár áll, míg a legdinamikusabban fejlődő város Miskolc lett, amely Pécset és Debrecent is megelőzte. A tanulmány kiemeli, hogy a helyi fejlődés legfőbb záloga a diplomás lakosság jelenléte és a főváros közelsége.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: Négy múlt és még mindig itt szólnak a legjobb zenék, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol hamarosan a szőlőfogyasztásra próbálok mindenkit rávenni. Bár szerintem olyan nagyon nem kell rábeszélni senkit. Elmesélem majd, milyen előnyei vannak a szőlőnek. Közben előnyös arcukat mutatják a kedvencek. Velük kívánok további szép napot.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: Jaj, kedves kim, beállt a hátam, hozd a krémet.
6: Minek az?
7: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
8: Katéteres viszérműtétek járóbetegként lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
9: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
10: Ne válts csatornát! Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási tévé és monitor rakták kisöprés a Vídia udvarban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. A Vídiából vidd haza! A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
11: Szeptember 10-e és 12-e között a kőbányai fél literes dobozos multipak 990 forint, az 1,75 literes Coca-Cola 529 forint, és az 1 literes UHT tej csak 159 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
12: Kaszkádá, Well Hello, LL Junior, Neoton.
13: Egy hely, egy hétvége, és a belépő
12: ingyenes.
13: Szeptember 11-től 13-ig, 35. Makói Hagyma Fesztivál.
12: Koncertek, ízek, család, buli, Makó, Széchenyi tér.
13: Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál, összehangol minket.
14: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Kedvesem a kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig egy kis paradicsomos pesto. Nagyon könnyű elkészíteni, miért ne tennénk meg? A koktél paradicsomokat vagy dalabolt paradicsomot fűszerekkel és olívaolajjal összesütjük. Ez 190-200 fokon 15 perc alatt megvan. Amikor összeestek, megpörkölődtek, akkor kiváló tészta feltét készül belőlük, mégpedig leturmixolva. Egy kis parmezán, egy kis bazsalikom, no meg főtt spagetti, és már kész is a vacsora. A készületekhez és a vacsorához is ajánlom magunkat, szólnak a kedvencek.

0: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Kinek mi volt az ebéd és mi volt a desszert? Remélhetőleg többen is fogyasztottak ma szőlőt. A szőlő ugyanis az egyik legősibb kultúrnövényünk, nem véletlenül nevezték életfának az emberek. Ősidők óta tartják egyaránt tápláléknak és gyógyszernek. Kiváló méregtelenítő, vízhajtó hatású, roppant magas az A, B, C és K vitamin tartalma. A vas és folsav tartalma pedig elősegíti a vérképzést. A szőlő további jótékony hatása, hogy erősíti az immunrendszert és segít fenntartani a szellemi és fizikai erőnlétet. Nagy valószínűséggel, amikor a mézédes szőlőszem roppan a szánkban, akkor ezek a dolgok nem jutnak eszünkbe. De tekintettel arra, hogy most van a szőlőszezonja, tudatosan is beépíthetjük a mindennapokba. Jó étvágyat kívánok hozzá!
1: Ez a Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
3: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
4: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
2: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak öt után, és én viszont még előtte megyek. Ma, aki mint veti ágyát napon, senki ne feledje. Nem csak a fekhelyet kell felfrissíteni, hanem a testünket is. Azon a napon, amikor többet mozgunk, jobbat alszunk. Lefekvésig viszont maradjunk a kedvencekkel. Viszont hallásra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 10 Budapesten dolgozó orosz képviseleti munkatársat utasított ki Magyarország a külügyminisztérium döntése értelmében. Orbán Anita külügyminiszter bejelentése szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak, amely nem összeegyeztethető a diplomáciai státuszukkal. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a lépés az ország biztonságát és szuverenitását védi, ugyanakkor nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A kormányfogászati munkacsoportot hoz létre a közfinanszírozott alapellátás gondjainak rendezésére. Porpáci Krisztina államtitkár tájékoztatása szerint emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítják az országos ügyeleti ellátást, valamint rendezik az iskolafogászok helyzetét. Az állandó szakmai műhelyként működő munkacsoport a gyakorló orvosok és a szakemberek bevonásával a teljes fogászati finanszírozás átfogó rendezését készíti elő. A Fidesz már olyan szinten összefort Orbán Viktor politikai személyiségével, hogy elképzelhetetlen a párt a volt miniszterelnök nélkül, jelentette ki Navracsics Tibor. A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszélt a párttól való belső eltávolodásáról, valamint az általa indított Polgári Demokraták nevű kezdeményezésről is. Mint mondta, a mozgalom teljesen független Orbán Viktortól, nem pucsra készülnek, csupán a választópolgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány módosítani fogja a földtörvényt és a vadászati törvényt. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a földszabályozás átalakításával a fiatalok földhöz jutását és a tőke ágazatban tartását segítik elő, míg a vadászati jogszabályok felülvizsgálatával a vadkárok csökkentését és a fenntartható vadállomány kialakítását célozzák meg. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
3: Mert a másik engem.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Köszöntöm Önöket, Nédó Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Közmi építés van Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál és Kevermesen a Batonyai úton. Ezeken a helyszíneken útszűkületre is lehet számítani. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hé, szeptemberben még nem ért véget a fesztivál szezon.
4: Szeptember 11-től 13-ig újra Makói Hagyma Fesztivál.
3: És idén tényleg nagyot szól.
4: Kaszkáda, Felhello, LL Junior, Neoton Familia sztárjai, Children of Distance, Szarka Tamás és zenekara.
3: Három nap zene, gasztronómia, hagymás ízek, vásári forgatag, családi programok és buli.
4: Makó szívében, a Széchenyi téren.
3: És tudod, mi benne a legjobb?
4: Ingyenes. 35. Makói Hagyma Fesztivál. Szeptember 11-13.
3: Hívd a családot, hívd a barátokat. Szeptemberben Makón találkozunk. Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál. Összehangol minket.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
7: És még egy.
6: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták kisöprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk Békés Csaba Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza.
8: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
9: Dramatológia, Gyula.
10: Dramatológia, Gyula.
9: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
11: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
12: Reklámot hallottak.

0: A Technobees a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 11-e péntek van, a mai napon a Teodórák ünneplik névnapjukat. A Teodóra név a Teodor férfi név női párja, két ógörög szó az Isten jelentésű Teosz és az ajándék jelentésű Doron összetételéből származik. Boldog névnapot kívánunk nekik. Hölgyeim és uraim, már megyünk és tovább érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes napot kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 11-e péntek van, 62. születésnapját ünnepli a mai napon Pesti László, magyar filmrendező, producer és dokumentumfilmes, a Pesti Fekete Doboz vezetője. Pályafutását a rendszerváltás időszakában a legendás Fekete Doboz stáb tagjaként kezdte, amely független videófolyóiratként dokumentálta a korszak legfontosabb politikai és társadalmi eseményeit. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes napot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Szeptember 10-e és 12-e között a kőbányai fél literes dobozos multipak 990 forint, az 1,75 literes Coca-Cola 529 forint, és az 1 literes UHT tej csak 159 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Jaj, kedves kim, beállt a hátam, hozd a krémet!
5: Minek az?
6: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
7: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben.
8: Teljes program a Facebookon.
7: Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8.
8: Támogatja az Oros FM.
9: Ez veszett kemény lesz.
10: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
11: Részletek ácsfa.hu.
10: Tetőt készítünk az álmoknak.
12: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
13: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
14: Internetix.
13: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
14: Internetix.
13: Díjmentes bekötés.
14: Internetix.
13: Legmodernebb optikai hálózat.
14: Internetix.
13: Megbízható, elérhető, korlátlan.
14: Internetix.
13: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
14: Internetix.
13: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
15: Reklámot hallottak. Mondd, hány

0: Nap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 11-e péntek van. A mai napon ünnepelni 95. születésnapját Makai Sándor, Gobi Hilda díjas és A.S. díjas magyar színművész és szinkronszínész, jellegzetes felejthetetlen orgánumának köszönhetően a hazai szinkronizálás egyik legfoglalkoztatottabb és legkedveltebb alakja volt, emellett jelentős színházi karriert futott be. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják, köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. szeptember 11-e péntek délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Új nevelőszülők adhatnak otthont gyermekeknek Békésben. 40 éve indult el a felsőoktatás Békés Csabán. Gyulai nevelésű játékos debütált az NB1-ben. 8 új nevelőszülői család csatlakozik hamarosan a gyermekvédelmi gondoskodás rendszeréhez Békésben. A lendő nevelőszülők kedden a Békés Csabai Tessedik utcai intézményben ünnepies keretek között vehették át tanúsítványaikat. A rendezvényen a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató és az Ágot alapítvány képviselői köszöntötték a résztvevőket. András Katalin, a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató intézmény vezető helyettes arról beszélt, hogy a nevelőszülői hivatás komoly elköteleződést igényel, ugyanakkor fontos és értékteremtő feladat. A képzés 60 órából állt, ennek első része egy döntés előkészítő tréning volt, amelyen a jelentkezők megismerhették a hivatás szépségeit, valamint az azzal járó nehézségeket és kihívásokat. A továbbra is elkötelezett jelentkezők ezt követően egy 32 órás felkészítő tanfolyamon vettek részt, ahol egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai és jogi alapismereteket sajátítottak el. Az EGOT alapítvány közreműködésével a résztvevők a KASPAM rendszer szemléletmódjával is megismerkedtek. A képzés célja az volt, hogy a természetes gyermekszeretet és segítő szándék mellett megfelelő szakmai tudással is felvértezzék a lendő nevelőszülőket. András Katalin kiemelt, hogy elsősorban nyitott szívű, segítőkész emberekre van szükség, akik képesek elfogadni és szeretni a nehéz sorsú gyermekeket. Emellett fontos a rugalmasság, az együttműködési készség és a jó konfliktuskezelés is, mivel a családjukból kiemelt gyermekek gyakran veszteségekkel és traumákkal érkeznek az új környezetbe. Magyarországon jelenleg közel 23 ezer gyermek nevelkedik állami gondoskodásban. Közülük sokan továbbra is olyan családra várnak, amely szeretettel, türelemmel és biztonsággal fogadja őket. A Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató ezért országszerte keresi azokat, akik vállalnák ezt a felelősségteljes hivatást. A mostani békési csoport számára a tanúsítvány átvételével még nem ért véget a folyamat. A szolgáltatói nyilvántartásba vétel és az engedélyezési eljárás után fogadhatnak majd gyermekeket otthonukban. A szükséges folyamat már előkészítés alatt áll, így a lendő nevelő szülők hamarosan megkezdhetik hivatásukat. 40 évvel ezelőtt, 1986. szeptember 8-án tartották az első tanévnyitó ünnepséget az akkori tanítóképzőben Békés Csabán. A Gál Ferenc Egyetem a kerek évfordulót az egész oktatás évben programokkal ünnepli. A rendezvények a 4 évtized múltját, a jelen eredményeit és a jövő lehetőségeit is bemutatják. Az elmúlt 40 évben az intézmény 11 különböző nevet viselt, a felsőoktatás megszüntetése azonban egyszer sem került napirendre. Az egyetem képviselői szerint egy nagyobb városnak és megyeszékhelynek fontos, hogy felsőoktatási intézménnyel rendelkezzen. Ezt a jelenlegi adatok is alátámasztják, népszerűek az egyetem képzései, és ebben a tanévben új szak is indult. Dr. Árpási Zoltán, a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karának dékánya szerint a 4 évtized számos tanulsággal szolgált, de egy dolog egyértelmű. Békés Csabán szükség van felsőoktatási intézményre. A jubileumi programsorozattal a jelenleg és a korábbi hallgatókat egyaránt szeretnék megszólítani. A dékán kiemelte, hogy a korabeli források és újságcikkek alapján a felsőoktatás elindulása 40 évvel ezelőtt jelentős esemény volt a város életében. Úgy fogalmazott, büszkék lehetnek az elődökre, akik fontos örökséget hagytak rájuk, amelyet a jelenlegi generációnak meg kell őriznie és tovább kell adni a jövő nemzedékének. A jubileumi év programjait az egyetem könyvtárában ismertették. A tervek között szerepel alumni piknik és bár, valamint egy multidéző konferencia is. Emellett Én is ide jártam címmel új sorozat indul, amelynek keretében korábbi hallgatókat hívnak meg, hogy megosszák az intézményben töltött éveikhez kapcsolódó emlékeiket és élményeiket.

Győztes mérkőzésen mutatkozott be a magyar élvonalban a Grosics Labdarúgó Akadémia egykori játékosa Egri Imre. A támadó kezdőként kapott lehetőséget a debreceni VSC-ben, a Paks elleni idegenbeli bajnokin, amelyet a hajdúsági csapat 4-2-re nyert meg. Egri Imre 68 percet töltött a pályán. A gyulai utánpótlás nevelő klub egykori játékosa büszke arra, hogy Gyuláról vezetett az útja az NB1-be. A futballal a kétsopronyi Rákóczi SA csapatában ismerkedett meg, majd 2018-ban került a Grosics Akadémiára. A debreceni VSC-hez a 2021-22-es szezonban csatlakozott, miközben az MLS adatbankja szerint több idényen keresztül a Békés Csabai Atletico csapatában is szerepelt. A korosztályos válogatott támadó 2024-ben kapott profi szerződést a debreceni VSC-nél. A klubbal kötött kooperációs szerződés keretében a tavasszal az NB2-es karcagi SA csapatában is futballozott. Egri Imrével a Grosics Labdarúgó Akadémia hivatalos közösségi oldalán készült interjúban a pályafutásának korábbi állomásairól is beszéltek.

0: Költözött a diabetológia, a reumatológia, az ortopédia, az onkológia és az endokrinológia szakrendelés, valamint a háziorvosi rendelés is. Az érintett folyosón elkészült a csiszolás és az ajzat kiegyenlítés, a végleges PVC burkolat leragasztása pedig a kivitelező rendelések utáni időszakban a betegellátás zavartalansága mellett végzi el. Ennek megfelelően 2026. szeptember 9-től szerdától az érintett szakrendelések ismét az eredeti helyükön fogadják a betegeket. A májusi orvosházi bornapok után szeptemberben ismét a boroké lesz a főszerep orvosházán. Szeptember 11-én és 12-én rendezik meg az orvosházi borpikniket, amelyen ezúttal is 9 borászat mutatkozik be. A kiállítók között egri, szekszárdi és aradi borászatok is lesznek. A szervezők a korábbi rendezvény kedvező fogadtatása miatt döntöttek úgy, hogy ismét megtartják a kétnapos eseményt. A program a borok mellett gasztronómiai és kulturális kínálattal is készül. Fellép az orvosházi fúvószenekar, lesz akusztikus zene és mulatos műsor, később pedig DJ gondoskodnak a zenéről. A rendezvényhez ezúttal is készülnek fesztiválpoharak. A logóval ellátott alapváltozat 3 színben lesz elérhető, emellett egy limitált pohár is készül, amelyen orvosház egyik ismert jelképe, a liba látható. Az orvosházi borpiknik ma kezdődött, és holnap is folytatódik. A szervezők szerint a cél, hogy a látogatók kötetlen környezetben ismerkedhessenek meg a különböző borászatok kínálatával. A kétnapos program során a gasztronómia és a zene is fontos szerepet kap. Az esemény mindkét napon ingyenesen látogatható. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
3: Ez a

0: Csaba.
1: Ez a Csaba.
0: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 11-e péntek van, 76. születésnapját ünnepli a mai napon Egri Márta, Jászai Mari díjas magyar színésznő. Igazi művész családba született, szülei Egri István és Nárai Teri, szintén neves színművészek voltak, testvére pedig Egri Kati, szintén színésznő. A Színház és Filmművészeti Főiskolán végzett 1973-ban, Vámos László osztályában, pályafutása során többek között a Víg Színház, a Szolnoki Szigligeti Színház, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház és a tatabányai Jászai Mari Színház társulatát is erősítette. Számos emlékezetes színházi alakítása mellett olyan jól ismert tévés és filmes produkciókban is látható volt, mint a Família Kft., a Hídember vagy a Gondolj rám. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Halihó, kellemes péntek estét mindenkinek a Csaba Rádió kedvenceivel. Ezeket fogom játszani ezúttal is a következő órákban. Rengeteg sláger belefér, majd ezt ígérhetem. Én Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Vajon ki lehet az a Gabi, és mit követett el, hogy egy egész dalt kapott a Carson Coma bandától? Hát valószínűleg mindenkinek van egy Gabia, ezt mondják a csapattagjai. Egy ex, egy régi szerelem, vagy valaki, akinek még jóval később is lenne mit mondanunk. A Carson Coma új dala pontosan ezekből a nagyon is emberi érzésekből építkezik, amikor nagy tragédiát azért nem kívánunk a másik nap, de aztán igen, hogy például hidegen érkezzen meg a Mac is rendelése, vagy éppen akkor húzzák ki a lótószámait, amikor elfelejtett szelvényt feladni. A zenekar a komolyabb társadalmi témák után most egy sokkal személyesebb és ösztönösebb oldalát mutatja be. A Gabi című felvételből a mi kifejezett kérésünkre készült egy olyan változat is, amit rádióban be lehet mutatni. Ezt tegnap juttatták el hozzám a srácok, úgyhogy nálunk most debütál a Carson Coma újdonsága. Remélem.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A hétvégére hozzánk is beköszönt az ősz, már amit az időjárást illeti. Hát jó sokáig húztuk mi a 30 fok feletti hőmérsékleti értékekkel. Több körből is kimaradtunk. És most nem csak a csapadékot értem, amit ugye mindenki pontosan tud, hanem bizony, voltak azért lehűlések, olyan időszakok, amikor egy-egy ciklon beindult, és elsősorban a Dunántúlon vagy tőlünk északabbra okozott hűvösebb időt. Hát mi mit sem éreztünk ebből az előző hetekben, és az előző napokban sem nagyon zavart ez meg minket. Na de most már tényleg visszaesnek az értékek. Holnap alig maradunk 20 fok felett a maximum értékeknél. Itt a mi térségünkben, és most a folytatásban éjszaka még jöhetnek további záporok, vagy akár szivatarok is.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.
1: Let's get drunk, I'll pour my heart up through my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: a Csaba.
1: Hello ismét mindenkinek, aki a Csaba Rádiót hallgatja, én Hászalai Balázs vagyok, hozom nektek a folytatásban is a jobbnál jobb muzsikákat, a hétvégére hangoló kedvenceinket. Már indítom is a következőt, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt az órát megint csak együtt fogjuk tölteni.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Nem akármilyen forrásból érkeztek a jelmezek a Michael Jackson életét bemutató filmhez. Lady Gaga saját legendás gyűjteményéből kölcsönzött eredeti darabokat a produkciónak teljesen ingyen. Na, a kollekcióban olyan ikonikus relikviák találhatók, mint például a Bad korszak Jackie-je, vagy a híres kristálykesztyű, ezek a vászon is feltűnnek tehát. Gaga nem csak rajongó, hanem elkötelezett gyűjtő is, több száz Jackóhoz köthető tárgyat őriz, ezeket aukciókon szerezte meg az évek során. A történet érdekessége még, hogy a divának egyetlen feltétele volt, szeretett volna betekinteni a forgatás kulisszái mögé.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Elindult a Nexus, a Nemzetközi Színházi Fesztivál. Ezzel startol a Békés Csabai Jókai Színház legújabb évada. Egészen szeptember 12-ig adják egymásnak a kilincset a jobbnál jobb társulatok itthonról. Romániából, Ukrajnából és Szerbiából is érkeztek színészek és versenyelőadásokat mutatnak be folyamatosan. A program része az Aradi Kamaraszínház és a Békés Csabai Teátrum közös produkciójának, a Néma lakodalomnak az ős bemutatója is. A fesztivál ünnepélyes díjátadóval zárul majd 12-én Békés Csabán.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Bízom benne, hogy kellemesen töltitek a péntek estét a társaságunkban a jobbnál jobb dalok mellett. Ez a Csaba Rádió. Én Hászalai Balázs vagyok, és játszom nektek a legjobb felvételeket, a közös kedvenceinket ebben az órában is, ami elindult. Hozok persze érdekes témákat, színes híreket és információkat, úgyhogy ezért is érdemes minket választani. Jó rádiózást!

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Új albuma tér vissza a Foo Fighters. Érkezik a zenekari már 12. stúdió lemeze. A címadó dal alapján egy energikus, főbemászó, irányt mutató új vonalat kezd élesztgetni a banda akusztikus és elektromos gitárokkal, valamint az új dobos lendületes grúvjaival. Dave Grohl szerint ez a szerzemény adta meg az egész album hangulatát, és egy több mint egy éves kísérletezés eredménye született meg. A lemezt egy nagyszabású turnéval viszik színpadra idén.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: A francia elektronikus zenei szintér egyik legsikeresebb dúója, az Offenbach formáció érkezik most hozzánk. Igazán látványos az a videóklip, amelyhez a Seneca című felvétel társul. Ezt a francia zongorista zeneszerző Sofiane Pamarta közösen készítették el a srácok. Ez a nóta is nagyszabású live élményt nyújt, amely az identitás keresést tűzte ki témájául. Az újdonságban az Offenbach védjegyévé vált melankolikus éjszakai hangulat találkozik egy igazán érzelmekkel teli billentyű játékkal. A videoklipet Párizs egyik ikonikus kulturális helyszínén, a történelmi opera Garnier épületében forgatták, a monumentális terek, a freskók és a szakrális hangulat látványosan erősítik is a zene drámai természetét.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Már most nagyon kellemes időtöltést kívánok nektek az előttünk álló napokra, hiszen hivatalosan is elindíthatom a hétvégét, véget ér lassan a péntek este, úgyhogy átadhatjuk magunkat a pihenésnek, legalábbis reménykedem benne, hogy sokan így tehetnek. Majd én Hászalai Balázs vagyok, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk azért holnap este is a készülékek előtt.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Fokozott hatósági jelenlét a Békéscsabai vasútállomás környékén. Változások a rendelési helyszíneken a Békési Gyógyászati Központ felújítása miatt. Az M44-es jövője ismét napirenden a parlamentben. Indul a 28. szarvasi szilvanapok. Háromnapos őszi gasztroforgatag a Körösök szívében. Már is mondom a részleteket. Békéscsabán fokozott jelenléttel és határozott fellépéssel reagálnak a romló közbiztonságról szóló lakossági jelzésekre. Bodóczi István országgyűlési képviselő a kormányhivatallal, a rendőrséggel és több társszervvel is egyeztetett, miután egy nyílt levélben hívták fel rá a figyelmét a vasútállomás környékén tapasztalható problémákra. A hatóságok ennek nyomán kiemelten ellenőrzik majd a pályaudvar térségét, a Kazinczy utcát és a Csaba centert. A közösségi médiában egy névtelen bejegyzés hívta fel a figyelmet arra, hogy a békéscsabai vasútállomás környékén romlik a közbiztonság. A hozzászóló a szóbeszédre hivatkozva azt írta, előfordul, hogy fiatal lányokat és tinédzsereket zaklatnak, követnek vagy szólítanak le, ezért szerinte indokolt a helyzet vizsgálata. A bejegyzést lényegében nyílt levélként fogalmazta meg, címzetként Bodóczi Istvánt jelölve meg. A képviselő elmondta, hogy bár egyetlen bejelentésről volt szó, azt is komolyan kell venni. A következő napokban egyeztetett a kormányhivatallal, rendőrséggel, jegyzővel, a közterület felügyelettel és a polgárőrséggel, és minden érintett szervet tájékoztatott a jelzésről. A jelzések szerint az elmúlt időszakban nem történt kirívó eset, így hangsúlyozta, nincs ok pánikkeltésre. Az egyeztetések eredményeként rövid távú intézkedésként fokozzák a hatósági jelenlétet a vasútállomásnál, a Kazinczy utcában, a volt Arizona Disco és a Dohánybolt környékén, valamint a Csaba centernél. Szükség esetén intézkednek is. Bodóczi István szerint a tárgyalások eredményesek voltak, minden résztvevő együttműködőnek bizonyult. A képviselő arról is beszélt, hogy egyeztetett a Kazinczy és az Őr utca sarkán lévő terek tulajdonosával, ahol egykor az Arizona Disco működött. A területen társasház építését tervezik, jelenleg az engedélyeztetés és tervezés zajlik. A tulajdonos nyitott arra, hogy a jelenlegi leromlott állapotú épületeket, amelyek a beszámolók szerint hajléktalannak adnak menedéket, még az idei évben elbontsák. A nyár lezárulta után sem csendesedik el Békésvár megye. Szeptember 11 és 13 között ismét benépesül Szarvas, ahol megrendezik Délkelet Magyarország egyik legnépszerűbb, ízekben gazdag őszi gasztrokulturális eseményét, a 28. szarvasi szilvanapokat. A háromnapos fesztivál a hagyományokra, a szilvás finomságokra, a kézműves italokra és a ritkán látható lendületes koncertprogramokra épül, családoknak és kikapcsolódni vágyóknak egyaránt. A rendezvény középpontjában idén is a szarvasi tájfajta szilva és annak sokféle feldolgozása áll. A látogatók mindenütt rézüstökben fővő szilvalekvár illatával találkozhatnak, és bőséges kínálat várja őket frissen sült szilvás gombócból, fánkból, ropogós lepényekből és termelői mézekből. A gasztronómia kedvelőit minősített szilvapálinkák, kézműves szilvás sörök fogadják, a sütni vágyók pedig a szarvas kedvenc szilvás sütije recept versenyen mérhetik össze tudásukat három kategóriában: hagyományőrző, modern és egészségmegőrző. A fesztivál egyik meghatározó emelő eseménye a termésáldás, amelyet szeptember 13-án vasárnap délelőtt 10 órakor tartanak a szarvasi evangélikus ótemplomban. A szilvás ízek mellé idén is gazdag zenei és színpadi program társul három helyszínen, az egyik a Várkert színpad, a pénteki nyitónapon a felvonulás és a tessedik táncegyüttes után Kozombolisz adja majd meg az alaphangulatot, az estét pedig a Leander Kills zárja. Szombaton Takács Nikolasz, Komonyi Zsuzsi és Marzs lép a színpadra, vasárnap pedig fél ötkor a legendás Kartágó adja a fesztivál fináliát. A park színpadon táncházak, ajlóvik bemutatók is, iskolai műsorok mellett a legkisebbeket Disney Disco, Kalapjakab és a Habrencs Duo szórakoztatja. A Graminárium Zebra Klubnál az éjszakai bulik helyszínén pénteken a Crazy Little Queen Tribute Band, szombaton pedig az Ozzy és a Move Beats gondoskodik a hajnalig tartó ritmusról. A fesztivál terület igazi élményparkká alakul, óriás buborékshow, vidámpark, mesefigurák, ledes tűzshow, valamint cukorágyú is várja a gyerekeket és családokat.

0: A Békési Gyógyászati Központ és gyógyfürdő folyamatban lévő belső felújításáról dr. Bocskai Árpád igazgató tájékoztatta a lakosságot és a betegeket. Közölte, hogy az intézmény József Attila utca felőli baloldali része átmenetileg lezárásra került, ezért több rendelés ideiglenesen más helyszínen működik. Az igazgató elmondta, hogy az emeleten és a földszinten a felújított részekben meghatározott szakrendelések fogadják a betegeket, míg a gyermekorvosi rendelés a felújított földszinti épület részben érhető el. A tájékozódást az épületben működő betegirányító központ munkatársai segítik. A lift továbbra is használható elsősorban betegszállításhoz, sürgősségi ellátáshoz és mozgásukban korlátozott személyek számára. A felújítás befejezéséig a neurológiai szakrendelés a Vásárszél utcai telephelyen marad, a házi orvosi és gyermekorvosi rendeléseket pedig továbbra is a Hőzsi utca 4 szám alatt látják el. A fürdő épületében változatlanul működik az urológiai szakrendelés és a laboratórium. A hétfői parlamenti ülésen ismét előkerült Békés vármegye egyik legfontosabb közlekedés fejlesztési ügye, az M44-es gyorsforgalmi út sorsa. Dr. Takács Árpád, a Fidesz országgyűlési képviselője interpellációban kérdezte a fejlesztés állásáról a közlekedési és beruházási minisztert, Vitézi Dávidot. A képviselő felidézte, hogy az M44-es építése 2016-ban indult, és már a Magyarország egyik legfontosabb kelet-nyugat irányú gyorsforgalmi útjává vált. Elmondása szerint a beruházás jelentősen javította Bács-Kiskun, Jász-Nagykun, Szolnok és Békés vármegye lakóinak életminőségét, és bekapcsolta a térséget az ország gazdasági és közlekedési vérkeringésébe. Egyben emlékeztetett arra is, hogy a korábbi kormány 2011-ben döntött arról, hogy minden megyei jogú várost gyorsforgalmi úttal tesz elérhetővé. Azóta Szolnok, Salgótarján, Eger, Kaposvár, Sopron és Békés Csaba is bekerült ebbe a hálózatba, Zalaegerszeg pedig fogalmazott már az új kormány döntésén múlik. Kiemelte, hogy az M44-es vonzás körzetében 120-5000 fő alatti település talál, amelyek mind nyertesei a fejlesztésnek. A vállalkozások logisztikai tervezése egyszerűbbé vált, a régió lakói pedig könnyebben érik el az ország bármely pontját. Csökkent a közlekedési terhelés, a környezeti ártalom, hiszen a gyorsforgalmi út elkerüli ezeket a településeket. Hozzátette, hogy bíznak abban, hogy a beruházás további befektetőket is vonz a térségbe. Első példaként a Vulcan Shield beruházást említette, amely Békés Csabán építi fel első európai üzemét 2500 munkahely létrehozásával. A képviselő hangsúlyozta, hogy nem csak a befektetők, hanem a gazdák és ipari üzemek számára is kulcsfontosságú a hiányzó 43 kilométeres szakasz megépítése, amely Békés Csabának csomóponti szerepet adna. Úgy vélekedett, hogy ha az M44-es nem ér el egészen a határig, újabb lehetőségek és idő veszhet el. Arra volt kíváncsi, mikor indulhat vagy folytatódhat a beruházás. Vitézi Dávid miniszter válaszában közölte, hogy jelenleg is zajlik az M44-eshez kapcsolódó kecskeméti csomópont építése. Kedden több helyszínen is szirénázó rendőrautókra figyelhettek fel Békés Csabán. A rendőrség tájékoztatása szerint egy fiatal férfi menekült az egyenruhások elől, akit végül sikerült elfogniuk. A városban tapasztalható a szokásosnál jóval nagyobb rendőri jelenlét miatt, azt megkeresték a hatóságokat, hogy kiderüljön, milyen intézkedés zajlott. A rendőrség közölte, hogy a fiatal férfi korábban egy lezáratlanul hagyott autót vitt el, ezért büntető eljárás van folyamatban ellene. Az intézkedésbe több rendőri egység is bekapcsolódott, ez magyarázta a város különböző pontja feltűnő szirénázó járműveket. A férfit rövid időn belül elfogták, a rendőrség megköszönte a járókelők közreműködését, akik segítségükkel támogatták az intézkedést.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainer X-ram folyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk.
2: Persze.
3: Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy vanonban, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainer X képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainer X módszertan is, vagy,
3: igen,
2: vagy ez egy megkövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igen, és folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is Ablassicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a vanonban részét csinálták, igen, tehát, hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát, hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk az a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is, hogy a nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az

0: viszont ezt akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván ekkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma, de amikor megvan ez a Gibson-teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson-teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a BrainRx programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
1: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg.
0: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő.
1: Bemelegítő.
0: Persze, kávé, víz, tea, édesség, igen, úgyhogy nyugodtan.
1: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok, igen, tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak hát persze, a bizalmába
0: igen,
1: férkőzni.
0: Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
1: Persze, persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
0: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a BrainRx, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítőnk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

A Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskola diákjai is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra

0: Bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pálya naptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne, ez a naptár. 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek volt, ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pályaérettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre, és nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy hát majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja, mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotó pályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió.
4: 88.9 Csaba Rádió.

0: mindenki repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben.
1: Ez a Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Sosem voltam elég bátor utat engednie szavaknak. Ha testem le lánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a titani.
1: 88.9

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.